0: hangulatod.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.

Csak egy nap van, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok,

csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz.

0: Rest FM veled éjszakázik.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

0: Köszöntjük Lenke nevű hallgatóinkat! A Lenke a német Lenken és a szláv Lenka nevekből származó női név. E nevek önállósult, becézett alakja. Számos híres viselője van a névnek, többek között Lóránt Lenke színésznő, Bajza Lenke írónő és ön kedves Lenke, aki most a rádiót hallgatja.
1: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Már készülnek a virágkocsik Debrecen legnagyobb ünnepére. Sikerrel zárult a 31. szabosztói folk hétvége. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevára, számolt be róla a Dehír. Az augusztusi programsorozat ezúttal is egy teljes héten át várja majd a látogatókat, augusztus 18-a és 23-a között. Csúcspontja pedig a virágkocsik látványos felvonulása lesz nemzeti ünnepünkön. A szervezők közlése szerint már javában készülnek a több százezer virággal díszített kompozíciók, miközben több mint 1500 táncos, zenész és akrobata is készül az eseményre. Az idei karnevál kiemelt célja a közösségi élmények erősítése, amelyhez a városlakók is aktívan csatlakozhatnak különböző programokon keresztül. A látogatókat koncertek, családi rendezvények és kibővített felvonulási útvonal is várja majd Debrecenben. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a 31. szabosztói folk hétvégét Hajdúszoboszlón, számolt be róla a HAON. A háromnapos rendezvényen népzenei és néptánc bemutatók, kézműves programok, valamint koncertek várták az érdeklődőket a Szent István Parkban és a szabadtéri színpadon. A fellépők között több hazai és határon túli együttes is szerepelt, a közönséget pedig táncházak és családi programok is szórakoztatták. A fesztivál egyik kiemelt eseménye a Csíkzenekar koncertje volt, amely sok látogatót vonzott a helyszínre. A szervezők célja ezúttal is a magyar néphagyományok, valamint a Kárpát-medence gazdag népzenei és néptánc kultúrájának bemutatása volt. A programsorozat ismét bebizonyította, hogy a folk hétvége a város egyik legnépszerűbb nyári kulturális eseménye. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők. Egészen vasárnapig marad a 30 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: életed.
1: Vagy inkább csak dúdolod?
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

Köszöntjük Lenke nevű hallgatóinkat! A Lenke a német Lenken és a szláv Lenka nevekből származó női név. E nevek önállósult, becézett alakja. Számos híres viselője van a névnek, többek között Lóránt Lenke színésznő, Bajza Lenke írónő és ön kedves Lenke, aki most a rádiót hallgat.

0: Vagyis hát pontosan nem tudom, hogy volt-e koncertprogramban, vagy sem, a lehetne újra február. Ez a július, mégpedig a 23. napja is a csütörtök. 6 óra van pontosan. Jó reggelt a 104,6 MHz-el.
1: Elkezdődött a Campus Fesztivál, több mint 100 000 virág díszíti Debrecent, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Elkezdődött a Campus Fesztivál, tudósított a HAON. Míg tegnap többek között Azaria és a Bohemian Betyársz, valamint Bája Lex és a Slep, valamint az Esti Kornél is fellépett, addig ma például a Carson Kómáé, a Tankcsapdáé, a Follow the Flowé, a Juhász Jácint BTÉ, illetve Soma Mama Gésáé lesz a színpad. A DKV idén is rásegítő járatokkal készül a kampuszra az 1-es villamos és a 22-22Y, 24-24Y-os autóbuszvonalakon. Egyébként színes egészségügyi és ismeretterjesztő programokkal is készülnek a családoknak a fesztiválon. A legkisebbek plüsmackókat gyógyíthatnak a Teddy Maci kórházban, miközben játékos formában ismerkedhetnek meg az emberi test működésével és az egészséges életmóddal. Az érdeklődők emellett számos ingyenes szűrővizsgálaton is részt vehetnek, többek között látás, hallás és anyajegyszűrésen, valamint kipróbálhatják az ultrahang vizsgálatot is. A fesztiválozók az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják, valamint betekintést nyerhetnek a sürgősségi ellátás világába. A rendezvényen az egészségmegőrzés is a fókuszba kerül, fogalmaztak. Idén is több mint 100 000 egynyári növényt nevel a Dekert Debrecen közterületeinek szépítésére, számolt be róla a Dehír. A virágok jelentős része már a város parkjait, tereit és virágágyásait díszíti, ősszel pedig hasonló mennyiségű két nyári növény nevelése kezdődik meg. A szakemberek szerint az idei nyár legnagyobb kihívását a tartós hőség és a csapadék hiány jelenti, ezért jelenleg az öntözés kapja a legnagyobb hangsúlyt. A városban öntöző autók dolgoznak, emellett több mint 1200 öntözőzsák segíti a facsemeték megfelelő vízellátását. Debrecenben olyan helyszíneken is zöldítik a közterületeket, ahol hagyományos faültetésre nincs lehetőség, így dézsás fákkal teszik élhetőbbé a belvárosi környezetet, fogalmaztak. Megújult és immár a családok rendelkezésére áll Pallag központi játszótere, számolt be róla a Dehír. A beruházás során új játékeszközöket telepítettek, rendezték a környezetet és olyan közösségi teret alakítottak ki, amely a kisebb és nagyobb gyermekek számára egyaránt biztonságos kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A fejlesztés része Debrecen külterületi városrészeit érintő programnak, amelynek célja az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása. A helyiek szerint az új játszótér fontos találkozási pontja lehet a pallagi családoknak.
0: 15 fok Debrecen belvárosában, jelenleg ennyi van, és igen, kellemesen hűvös volt az éjszaka, és a reggel is friss, és napközben vajon mi várható, Dániel?
1: Míg marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
0: Köszönjük szépen! Ez a reggel az önök zenei kedvenceivel és a hét negyedik napján, csütörtökön, a Campus nulladik napja után indítjuk is a reggeli napindító információs műsort. 3 perccel 6 óra után Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok Kvebs dalával!

0: Oh, Jess Might, a Best FM-en Bruno Mars dalát hallották.
1: Jó reggelt!
0: Egyébként megsúgom, az egész lemez zseniális, már aki szereti Bruno Mars-t, nem fog csalódni benne, jó pár évet kellett várni rá, szünet volt, pauza, és végre újból megjelent Bruno Mars, és végre újból megjelent Azaria Debrecenben, hát ő is tartott egy kis pauzát, egy kis szünetet, új anyagokat is várnánk már tőle, a koncert azonban zseniális volt, hát egyértelműen azért még mindig ő Magyarország egyik legkedveltebb énekese. Szóval Azi itt volt tegnap este, és lenyűgözte a debreceni közönséget. Nyugodtan mondhatom, tiszta lelkiismerettel, hogy korra, mondom korra, nemre, iskolai végzettségre való tekintet nélkül. Tényleg nagyon vegyes volt a közönség, láttam apukákat, anyukákat, és láttam a gyermekeiket is. Hát a kisebbeket apukák nyakában, a nagyobbakat meg a saját lábukon, hát amíg bírták. Remélem jó sokáig. Na, elindult a Campus Fesztivál. Ez már az első nap, a nulladik nap után, azért izmos volt a tegnapi felhozatal. Jön majd Betonhofi, remélem, hogy tegnap felköszöntötték Schwarz Ádámot. 35 esztendős lett ma Betonhofi, úgyhogy a születésnaposok között ő biztos szerepel. Aztán valamikor jön majd egy tankcsapdadal, mert hogy ma este a tankcsapdával is lehet találkozni, meg Quimby is lesz. Ma este a Nagy Erdőn, igen, Quimbyvel is lehet találkozni. És most jön a jazz meg az, mert hogy egy hazai kedvenccel folytatjuk a csütörtök reggelt, a Lenkék, a Polinák és a Boriszok neve napján. És hát indul az oroszlánok ideje, ez azt jelenti, hogy aki ma megszületett, az nem ma született bárány, hanem ma született oroszlán, és egy hónapon keresztül eme csillagjegy jeles jellemzőit viselik, hát vagy a kevésbé jeleseket. Erről is később.

0: the world. A Best FM rádiót hallgatják, a Coldplay dalát játszottuk, Viva la Vida, július 23-án csütörtökön. Jó reggelt kívánunk a most ébredőknek, és hát nyilván azoknak is, akik már rég fent vannak, és talán már éppen dolgoznak, ők már csak tudják, bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Ma a Lenkék, a Polinák és a Boriszok neve napján, és az oroszlánok első napján, tehát akik ma születésnapot ünnepelnek, ők bizony már az oroszlán csillagjegybe tartoznak. Például az a híres magyar sportoló, hát akiről az elmúlt napokban szinte a hazai hírek 85%-a, hanem a 95%-a szólt. Ezt a 95-öt ezt nem szívesen mondom, inkább 104.6%-a. Szóval ki ünnepli ma az 50. születésnapját? Ki? Na ki lett? Ki nem lett köztársasági elnök, mert visszautasította a felkérést? Érthető módon tegyük hozzá, Polgár Judit. Polgár Judit 50 éves lett ma, és hát hogyha mondjuk ő lenne, vagy lett volna Magyarország köztársasági elnöke, akkor így a maga 50 évével, és hát hogy hölgy, igen, a fiatalabbak között lett volna, de nem lesz. 88 éve született Götz Georg, német filmszínész, Simanski, ez a mondat megvan mindenkinek, ugye? Amikor valamit kérünk, és akkor sima ügy, sima liba, Simanski felügyelő. Simanski felügyelő 2016-ban hunyt el, ugye a Tetthely sorozatban is játszott, Götz Georg, és 88 éves lenne a mai napon. 59 éves lenne Philip Seymour Hoffman, imádott színészem, a Derült égből Poldiban is közreműködött, én majd ezzel fogok később megemlékezni róla. 58 éves Sean Levy, az Éjszaka a Múzeumban filmek rendezője, ma ünnepli Harry Potter a születésnapját, 37 esztendős lett Daniel Radcliffe, és 65 éves ma Woody Harrelson színész, többek között a Született gyilkosok és a Tökös tekés című filmben is láthattuk. Később érkezik Martin Lee Gore, a Depeche Mode-ból 65 éves. Slash, a Guns N' Roses-szel 61 esztendős, Betonhofi, hamarosan, Schwarz Ádám, aki tegnap itt Debrecenben köszönhettünk a 35. születésnapján, egyébként ma van neki a 35. születésnapja. És a 90-es évek egyik nagy kedvence is érkezik mindjárt, szintén születésnapos kapcsán, de előtte jöjjenek a főnévnaposok, a Lenkék.
1: Köszöntjük Lenke nevű hallgatóinkat! A Lenke a német Lenkhen és a szláv Lenka nevekből származó női név. E nevek önállósult, becézett alakja. Számos híres viselője van a névnek, többek között Lóránt Lenke színésznő, Bajza Lenke írónő és ön kedves Lenke, aki most a rádiót hallgatja.
0: Na most őszintén, az én korosztályom, vagy hát jó pár generáció, ha meghallja ezt a Lenke nevet, hát kire asszociál?

0: Komlós Lenke nénire, azaz Komlós Jucira, aki Lenke nénit alakította a Szomszédok című tele regényben, úgyhogy már is érkezik ő a Best FM-en és egy rigolyás vásárló.
1: Jó napot, mivel szolgálhatok?
2: 15 dekagram párizsit kérek szeletben.
1: Már is csomagolom. Tetszik parancsolni még valamit?
2: Két zsemjét is viszek.
1: Azonnal itt a friss péksütemény. Pár pillanat. Lehet 17 deka?
2: 15 dekagramot kértem. Annyit szíveskedjék lemérni.
1: Tessék, most hajszál pontosan 15 deka. Igen, az összesen 89.
2: Nem forint. Téved? Mennyi most a párizsi ára?
1: 46 forint a sütemény darabja, 10 forint. Igen. Tessék nyugodtan utána számolni.
2: Igen, szabad? Majd ellenőrzöm, jó?
0: Majd ellenőrzöm, adja csak ide azt a blokkot. Jó, debreceniként azért hadd emeljem még ki Törökné Csécs Lenke, néptáncpedagógus nevét, a Phoenix gyermek és ifjúsági táncegyüttes, néptáncegyüttes vezetőjét. Művészeti vezetőjét. Lenke néni, kész csókolom, boldog születésnapot kíván, vagyis hát bocsánat, névnapot, Debrecen kedvenc rádiója. Akinek születésnapja van, az pedig a Color Me Bad együttes egyik énekese. Sam Waters, 56 esztendős lett, a csapatnak egyetlen egy igazi nagy slágere van. Ez érkezik egy perccel fél hét utána. Csütörtök reggelben. I wanna sex you up. És neki valóban boldog születésnapot kívánunk.

12 éven aluliak számára nem ajánlott. Örögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

0: mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, most ne hallgasson a megérzéseire, mert tévútra jut, túl sokat fantáziál, a baj nem is létezik, csak a saját képzelete szüli. Bika, egy váratlan fordulat új lendületet ad álmai megvalósításához, vagy pénz áll a házhoz, vagy olyan ígéretet kap, amelyet készpénznek vehet. Ikrek, járjon a barátaival szórakozni, bővítse ismerettségi körét, vegyen részt izgalmas rendezvényeken, ahol emberekkel találkozhat. Rák, nincs sürgős dolga, nézd át, mik a lehetőségei biztosítások kötésére, az orvosi ellátásra és a takarékosságra. Oroszlán, itthon változatos az időjárás, talán ezért is tervez távoli helyre utazást, lehet, hogy egyik barátja kedvezményt tud szerezni, így olcsón utazhat egy csoporttal. Szűz, minden erejével azon van, hogy sikerüljön határidőre befejezni a munkáit, a nap 24 órája se lenne elég, hogy minden kötelezettségének eleget tegyen. Mérleg, szeretne minél teljesebb életet élni, ezért mindent kipróbál, amiben fantáziát lát, járjon el strandolni és szórakozni is, mindig remekül fogja érezni magát. Skorpió, meghívásra számíthat egy távolban lakó ismerősétől, ha eleget tesz a meghívásnak, utazása során hamar összejön egy románc. Nyilas, nem igazán érdekli most a munkája, olyan régi ügyekkel bajlódik, amiket már le kellett volna zárnia ahhoz, hogy tovább léphessen. Bak, rengeteg új benyomás éri, sokan forgolódnak ön körül, mielőtt véleményt alkot és mond, gondolja át, rugalmasnak kell lennie. Vízöntő, teremtsen egyensúlyt a lelkében, legyen bölcs, derűs és könnyed, az esetleges sérelmeit, kellemetlen emlékeit végleg felejts el. Alak, ki kell alakítani magában az önbecsülést és bíznia kell saját értékeiben, az önmagáról kialakított kedvező képpel azt az érzést kelti másokban, hogy tiszteljék és értékeljék.

0: Bertonhoffi, boldog születésnapot kíván neked Debrecen, és a...
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Campus Fesztivál, bizony Bertonhoffi tegnap itt ünnepelt, Schwarz Ádám ugyanis ma lett 35 esztendős, és tegnap ott volt a Nagy Erdőben. A fesztiválunkon, ahova ma nem csak a fesztivál arcok, hanem a Loki szurkolók is érkezhetnek, igaz egy különös útvonalon, speciális útvonalon jutnak be a stadionban. Folytatódik a Campus Fesztivál, sőt igazából ma kezdődik.

Debrecen, ez a nulladik nap után az első napja az idei Campus Fesztiválnak. Idén július 22-e és 26-a között 18. alkalommal költözik be a Campus Fesztivál a debreceni Nagyerdőben, a Nagyerdei Stadion környékére. És hát ma este 6 órakor kezdődik majd a Nagyerdei Stadionban a DVSC Pjutnyik Jereván UEFA konferencia liga mérkőzés. A kapunyitás 16:30 lesz majd, és hogy mitől lesz speciális a beengedés, nos kérem, attól, hogy hát ott a környék le van zárva a campus fesztiválozók miatt, viszont a loki szurkolók, akár hazai szurkolók, akár a nemzetközi csapat, a Pjutnyik szurkolói egy külön útvonalon, folyosón érkezhetnek majd, elkerített folyosón a stadion járda szintjére. Úgyhogy figyelem, tessenek figyelni majd a kihelyezett jeleket, kedves szurkolók, hogy hogy lehet egyébként bejutni, és majd kijutni onnan, meg hazajutni. A hazajutást egyébként nem csak a DKV járatai segítik. Az előbb hogy is énekelte? Ádám, a születésnaposunk, a Betonhofi dalban. Csak egy 9-es busz kellett, hogy hazavigyelek. Hát nem 9-es busz, hanem mindenféle éjszakai járatok, villamos, sőt, helyközi autóbuszok és a MÁV vonat járata is szállítják majd a koncertek, és a Loki meccs után haza a szurkolókat és a parti arcokat, jó? Érdemes elolvasni a részletes információkat a dkv.hu oldalon, vagy éppen a MÁV oldalán. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Best FM, ahol 9 perccel 7 óra előtt születésnapos érkezik a csütörtök reggelben, mégpedig a Destiny's Child-ból. Úgyhogy itt is van a Subjektív Top 3.

1990 megalakul a Destiny's Child Houstonban, Texas, ugyebár olyan nevekkel, mint Beyoncé, Kelly Rowland és Michelle Williams. Hát hármójuk közül Michelle Williams, aki azért nem futott be olyan nagy szóló karriert, hármójuk közül pont neki van ma a 47. születésnapja, úgyhogy érkezik az én szubjektív top 3-omban. Az első helyen a Destiny's Child-tól a Survivor-re.

0: Taylor Swift dalát hallották, ez volt a Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 7 óra van. Aktív a Mák utcai Trafi Box. Kálmánnak köszönjük a bejelentést, tehát a Mák utcán aktív a box. Nézzük, mennyire aktívak önök, így csütörtök reggel. Jöhet a mai villámbox? Igen, akkor háborgó mélység 3.

0: Kezdjük egy jó kis hazaival, vagyis hát kérdezem, kezdjük egy jó kis hazaival? Barbie válasza az, hogy igen. Ki szeretne Elton John-t hallgatni a Best FM-en? Judit, igen. Kata, írjad már a számot, elég a köszöngetésből. Annettnek is bejön Elton John. Nagyon jó, Kata, neked? Nem várok tovább, mutatom a harmadikat. Juditnak is jó lesz Elton John. Na, mire vársz, Kata? Hát itt a harmadik, akkor küldj egy hármast, kérlek, jó? Amennyiben a latin zenét csipázod, úgy látom, igen. Farukóra jöhet egy hármas, hova? Ide!
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
6: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
8: Megfékezhették a sertéspestit Szabolcsban. Tűz esett a CETL debreceni telephelyén, Idéglenes utcán Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nem régen feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIC elnökét kérdeztük.
9: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
8: Tűz keletkezett kedden délelőtt a CETL debreceni telephelyén egy szerződött partner építési területén, számolt be róla a Dehír. A lángok egy minimum 20-30 négyzetméteres részt érintettek, ahol elsősorban kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a vállalat létesítményi tűzoltó egysége rövid időn belül eloltotta, majd biztosította a helyszínt. Az esetben senki sem sérült meg. A társaság közlése szerint az anyagi kár nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit jelenleg is vizsgálják, fogalmaztak. Ideiglenesen lezárják Hajdúböszörményben a Hatházi utcát, ahol tisztítóaknák betonozását és helyreállítását végzik, számolt be róla a HAON. Az érintett útszakaszon a kivitelezési munkák ideje alatt teljes útzárra szervényben, ezért a közlekedőknek kerülő útvonalakat kell használniuk. A korlátozás a gépjármű forgalmat érinti, a helyszínen kihelyezett táblák segítik a biztonságos közlekedést. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. A munkálatok célja a közlekedési és közműinfrastruktúra korszerűsítése, amely hosszabb távon a városlakók mindennapjait is megkönnyítheti, fogalmaztak.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
8: Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
0: Megszületett a végeredmény. Ugyanaz van, mint tegnap. Úgy látszik, hogy ilyen nagyon jól válasz mostanság a zenei szerkesztő, mert fej mellett haladnak a versenyzők. És ez hát ma a csütörtök reggel, július 23-án sem volt másképpen, de hogy végül is kifutott be elsőként.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Na ki? Többen kérdezik. A
10: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: El is indítom. Ez bizony. Latfi Begi és Burai. Azt írja Mártika, hogy egyes, és semmi más. Tessék, parancsolni.

0: Faruko, ma reggel a második helyen, 4-8 után 1 perccel a Best FM-en.
1: Ez a Best reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Azt írja Kata, hogy nem is gondolta volna, hogy ez lesz a második. Én gondoltam volna, némi sztereotípia, de általában ugye a magyar versenyzők szoktak győzni. Utána jön a latin, a latint imádják Debrecenben is, ezért Faruko a második helyen végzett. És hát a harmadik pedig Elton John lesz most, és az I'm Still Standing. Július 23-án csütörtökön napsütése szép reggelt kíván Debrecen kedvenc rádiója. A Lenkéknek, a Polináknak és a Borisoknak a nevük napja alkalmából. A ma született oroszlánoknak pedig, hát a születésnapjuk alkalmából, jön is majd egy oroszlán hamarosan, a Derültékből Pollival emlékezünk meg Philip Seymour Hoffmanről, aki 59 éves lenne a mai napon. És igen, elindul az oroszlánok ideje, csak dióhéjban, nézzük, hogy milyen lehet egy tipikus oroszlán, aztán egyet lehet vele érteni, vagy egyet lehet vele érteni. Egy oroszlán ambíciózus, szereti a rivalda fényt, spekulatív, tényleg? Extrovertált? Talán igen. Optimista? Tiszteletre méltó? Méltóság teljes? Hát, mint egy oroszlán. Magabiztos? Büszke? Mint egy oroszlán. Hivalkodó? Tényleg ilyen lenne egy oroszlán? Karizmatikus? Drámai? Versenyző? Vezető és szervező? Nos, a nagy átlag szerint ilyen egy tipikál lion, úgyhogy kedves oroszlánok, legyen szép alapotok, és a ma ünnepeltek boldog születésnapot, Sir Elton John következik.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu civisbeton.hu a megbízható alap.
2: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
3: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
4: Kárglász javít, Kárglász cserél.
5: Gergő, 34 éves Kárglász autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Kárglásznál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Kárglászt Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Kárglász javít, Kárglász cserél.
7: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.

0: Sweet Caroline, hát ez is a Best FM. Neil Diamond-tól, aki idén már a 85. születésnapját ünnepelte, és a 60-as évek végének egyik legnagyobb slágere szólt a csütörtök reggelben. Jó reggel, Debrecen! Kellemesen friss a reggelünk, ugyanúgy, ahogy az elmúlt napokban 15 és 20 fok között van a hőmérséklet. Manapközben mennyi? Hát olyan 26 fok lehet, nagyjából nem tér vissza a kánikula, a forróság egészen a jövő hét elejéig. Nem 100%, akkor majd újból 30 fok feletti értékek jönnek. Visszatért viszont a madárka a Mák utcában, ott ül a kalitkájában. A Trafi Boxban köszönjük a bejelentéseket a Best FM rádió hallgatóinak. 59 esztendős lenne ma az a Philip Seymour Hoffman, akit először talán egy aprócska szerepben az Egy asszony illata című filmben láthattunk 1992-ben. Ugye Al Pacinoval, ott nem ő volt a főszereplő, és igazából abban a filmben sem, ami mindjárt érkezik, de hadd emeljem ki, hogy a Capote, a Truman Capote életéről készült filmben nyújtott zseniális alakításáért Oscar, Golden Globe díjat és a BAFTA díjat is megkapta. Egy hármas helyezett volt, három díj, három fődíj neki, mert tényleg zseniális volt az alakítása. Jaj, hát tuti nem a Szangottam című mondatáért kapta meg a díjakat, de hát mi most ezzel a vidám jelenlettel emlékezünk Philip Seymour Hoffmanra, aki ma ünnepelni az 59. születésnapját 2014. februárjában 46 évesen hunyt el. És érkezik a Best FM-en a Derült égből Pollival.
1: Fiúk, elnézést, de most körbe kell járkálnom. De Sandy, amúgy jól vagy? Még mindig színészkedsz?
2: Bizony, hihetetlenül jól megy. Épp én vagyok az új Jézus Krisztus szupersztár sztárja.
1: Ez klassz.
2: Az.
1: Hát jó volt találkozni veletek.
2: Veled is, Poli.
1: Jó, sziasztok.
2: Jó, szia, Poli. Légy jó.
1: Szia. Még bort
3: kérek.
2: Poli Prince. Vicces, nem? Hogy itt van.
4: Aha, jól néz ki.
2: Mi történt veled?
4: Figyelj, Ruben, vészhelyzet állt elő, mennünk kell.
2: Nem maradhatunk még pár percig.
4: Nem, öreg. Ez most komoly. Szangottam.
2: Nem tudom, mit jelent.
4: Fingottam és kicsúszott a nyele. Szangottam. Indulás.
2: Te vagy a legnagyobb ember, akit ismerek.
5: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
6: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Élni csak élni. Egy úszodaszagát érzem a Kajszi Barack

0: A Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: Katy Perry és a Dark Horse után Salánki pici barátom közlekedési, konkrétan Trafipax információjával folytatjuk. A 48-as számú főúton sebességet mérnek, még pedig Nyírábrány előtt egy fehér autóból a Debrecen felé haladókat.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Programajánlat mára július 23-ára csütörtökre, ez a mai nap a Campus Fesztivál első napja, a tegnapi nulladik nap után. Amikor a Pornograst együttes a nagy színpadon elkezdi a koncertet, akkor rázendít a Hajrá Loki a stadionban, hiszen ma este 6 órától rendezik meg a DVSC FC Munich Jereván UEFA Konferencia Liga labdarúgó mérkőzést a Nagy Erdei stadionban. Már volt róla szó korábban, speciális lesz most a bejutás, egy különleges folyosón tudnak azok bejutni, akiknek nincs jegyük a Campus Fesztiválra. Hát akik ott vannak, választhatják a Loki meccset is, gondolom, a Pornograst helyett, és aztán majd később a Tankcsapdát, mert ők is érkeznek ma. Na és még kiérkezik a Campus Fesztiválra, a teljesség igénye nélkül a Pornograst mellett ma fellép a Queen Bee, Majka, a Carson Coma, a Kispál és a Borz, a Follow the Flow, K. Kevin, Filo és a Belga. Ma is természetesen ma lesz a Tankcsapda koncertje. Remélhetőleg a Loki győzelme után zúg majd a piros-fehér, előtte még itt van a Rokka nevem, a ma esti koncertre hangolódva a Best FM-en. Jó reggelt a 104,6 MHz-en is, hajrá Loki! Yeah!

bemutatkoztak, az ő nevük Rock. Ez egyértelmű, igazi álló csillagok a magyar rockzene egén, és hát debreceniek. Ma este a Campus Fesztiválon a Tankcsapda. Nálunk pedig mindjárt az Ankara Eckhausen.

csak a születésnapján köszönhetnék, de sajnos csak a halálának az évfordulóján emlékezünk meg róla. Minden idők legnépszerűbb magyar énekes nője volt.

0: Azt gondolom, az előző kijelentésemmel egyet lehet érteni, 55 éves volt, amikor elhunyt. 23 éve e napon Cserháti Zsuzsa.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4i Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
6: Örögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyár Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
7: Mit kínál a Maxiláj?
8: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópályamatricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
7: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
9: Autodrom önkiszolgáló mosó, Maxi Habbal. Szoboszlói út vége.
10: Már készülnek a virágkocsik Debrecen legnagyobb ünnepére. Sikerrel zárult a 31. szoboszlói folk hétvége. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
10: Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevára, számolt be róla a Dehír. Az augusztusi programsorozat ezúttal is egy teljes héten át várja majd a látogatókat, augusztus 18-a és 23-a között. Csúcspontja pedig a virágkocsik látványos felvonulása lesz nemzeti ünnepünkön. A szervezők közlése szerint már javában készülnek a több százezer virággal díszített kompozíciók, miközben több mint 1500 táncos, zenész és akrobata is készül az eseményre. Az idei karnevál kiemelt célja a közösségi élmények erősítése, amelyhez a városlakók is aktívan csatlakozhatnak különböző programokon keresztül. A látogatókat koncertek, családi rendezvények és kibővített felvonulási útvonal is várja majd Debrecenben. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a 31. szoboszlói folk hétvégét Hajdúszoboszlón, számolt be róla a HAON. A háromnapos rendezvényen népzenei és néptánc bemutatók, kézműves programok, valamint koncertek várták az érdeklődőket a Szent István Parkban és a szabadtéri színpadon. A fellépők között több hazai és határon túli együttes is szerepelt, a közönséget pedig táncházak és családi programok is szórakoztatták. A fesztivál egyik kiemelt eseménye a Csíkzenekar koncertje volt, amely sok látogatót vonzott a helyszínre. A szervezők célja ezúttal is a magyar néphagyományok, valamint a Kárpát-medence gazdag népzenei és néptánc kultúrájának bemutatása volt. A programsorozat ismét bebizonyította, hogy a folk hétvége a város egyik legnépszerűbb nyári kulturális eseménye. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők. Egészen vasárnapig marad a 30 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
6: mutatunk egy újdonságot, mert tudod,
1: ez a Best FM.

0: egy évvel ezelőtt a Campus Fesztiválon Jason Derulo.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel! Sok zenével és friss hírekkel.
0: Hát igen, ő volt a külföldi sztárvendégek közül az egyik kiemelt és legjobban várt idő, meg a Scooter. Hát ők is megjelennek majd a mi nagy erdőnkben a következő napokban. Jó reggel, Debrecen! Trafibox, Mák utca aktív, és Trafipax 48-as számú főút Nyírábrány előtt. Hát egészen aktívak. Laci telefonált, hogyha valakinek hiányozna egy fehér, kuvasz jellegű kutyuska nyakörvel a nyakában, akkor a Bicókert utcában jó eséllyel megtalálja a négy lábú kedvencét, mert hogy a Diószegi útból nyílott a Serlé kanyar környékén lévő Bicókert utcában látta bicegni a fehér kuvasz jellegű kutyuskát nyakörvel a nyakában. Úgy néz ki, hogy megsérült, úgyhogy ha nem a gazdi, egy-egy állatvédő, jó lenne, ha oda nézne. Lesz-e segítsége a kis fickónak, vagy a nagy fickónak? Reméljük, hogy semmi komoly baj nem esett. És ott a négy lábú kedvenc, nálunk pedig a zenei kedvencek, hiszen ez a Best FM. Ma, július 23-án a Polinák, a Boriszok és a Lenkék névnapján.
1: Köszöntjük Lenke nevű hallgatóinkat! A Lenke a német Lenkhen és a szláv Lenka nevekből származó női név. E nevek önállósult, becézett alakja. Számos híres viselője van a névnek, többek között Lóránt Lenke színésznő, Bajza Lenke írónő és ön kedves Lenke, aki most a rádiót hallgatja.
0: Török Nécsics, Lenke táncpedagógus, Főnix néptánc együttes, és Lenke néni a szomszédokból. Hát igen, ők is névnaposok, ő pedig születésnapos. Ez 1994-ig erősítette a Simple Red együttest a Stars című dalig és lemezig, de azért a srác annyira multitalentum volt, hogy dalszerzőként Emma Buntonnak, Garrett Gatesnek, a Girls Aloudnak, Tayo Cruznak, a Lighthouse Familynek, de még James Morrisonnak is írt dalt, a Simple Red mellett természetesen, úgyhogy kedves névnaposok, nektek következik a ma 62 éves Tim Keller.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább. Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Amíg nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést. dsc.hu.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
4: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a Tapi debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!

Dualipa a Best FM-en, napsütéses, szép reggel Debrecen, 6 perccel fél 9 után, 20 fok körül van jelenleg a hőmérséklet. Ma napközben 25-26 foknál többre ne számítsunk. Július 23-a van, 736 éve annak, hogy trónra lép harmadik András, az utolsó Árpádházi király, 1290-ben. És 298 éve 1728-ban Szegeden boszorkányság és pogányságuk miatt mágián megégetnek 5 férfit és 6 nőt. Júj! Szörnyű idők voltak ezek. Sokkal vidámabb történettel folytatjuk. 197 éve annak, hogy William Burt feltalálta a tipográfot. Ez volt az első írógép. Aztán 123 éve annak, hogy a Ford Motor Company eladta az első autóját 1903-ban. És ha már az elsőknél tartunk, akkor még egy 44 éve, hogy bemutatták a diétás kólát 1982. júliusában. Na de ugorjunk még vissza 1914-ben, 112 éve az osztrák-magyar monarchia ultimátumot intézett Szerbiához Ferenc Ferdinánd meggyilkolása miatt. Ez a vita vezetett végül az első világháború kitöréséhez. És ha már világháború, 1919-ben a Vörös Hadsereg elfoglalja a Kisújszállást, tehát mondjuk ez egy másik időszak volt, de mégis háborús időszak. Ilyen is volt a történelemben. És olyan is, hogy sáskajárás volt Debrecenben 334 éve annak, hogy a veres torony csak közel és alig-alig látszott a sáskáknak sokasága miatt. 1692-t írtunk ekkor. És 2010 pedig akkor, amikor megalakult a One Direction együttes, úgyhogy most érkezzen a srácok egyik legnépszerűbb slágere. Ez a Story of My Life a csütörtök reggelben.

Sophie Ellis Backstory énekelt 10 perccel 9 óra előtt a csütörtök reggelben. Frissebb közlekedési információt nem. Az előző kettő megerősítést igen, azt megkaptam. Most Viktor írja, hogy a Mák utcában még aktív a Trafibox, és Attila pedig nyír a Csád, Kossuth utca, onnan jelentkezett be. Egy fehér Astrától. Hát nem te ülsz benne, ugye Attila? Csak láttad. Köszönjük szépen. 500-540 és 30-933-1046. Tudják, hogy ki volt a 70-es évek egyik legtöbbet foglalkoztatott énekes nője? Akkor került a csúcsra, amikor 1972-ben mégpedig egy táncdalfesztiválon országosan ismert lett ezzel a dalával. Nem volt ő festő, de színeket kevert, és a hangjával varázsolt, egy országot varázsolt el.

0: Nincs anyák napja a Best FM-en. Az édes kisfiam nélkül.
1: Csak egy perce is, nézlek boldogon.
0: Ezt is szokták küldözgetni anyukáknak. Május első vasárnapján, és nincsen szilveszter. A különös szilveszter nélkül.

és akkor még nem is mutattam be minden retro házibuli nagy kedvencét. A 80-as években háttérbe szorult, majd másfél évtizedes kihagyás után 1996-ban Magyarország legnagyobb sikerű visszatérését mondhatta magáénak.

Sajnos őt sem gyógyította. Az idő sem meg. 55 éves volt, amikor 23 évvel ezelőtt, ezen a napon itt hagyott bennünket Cserháti Zsuzsa.

0: Glass Animals dalát hallották a csütörtök reggelben, amit mindjárt Mark Ronsonnal folytatunk, és az Uptown Funk-kal. Welcome to the jungle! Slash 61. születésnapján. És leszáll majd az éjszaka a múzeumban. Mert hogy ma ünnepli az Éjszaka a múzeumban filmek rendezője a születésnapját, és hogy még kik mondjuk a Best FM rádió hallgatói közül, arról kereken, hát nem kereken, szűk egy óra múlva lesz majd szó. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
3: Örögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyár Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
4: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
5: Elkezdődött a Campus Fesztivál, több mint 100 000 virág díszíti Debrecent. Változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
6: A Best FM-en.
5: Elkezdődött a Campus Fesztivál, tudósított a HAON. Míg tegnap többek között Azaria és a Bohemian Betyársz, valamint Bája Lex és a Slep, valamint az Esti Kornél is fellépett, addig ma például a Carson Kómáé, a Tankcsapdáé, a Follow the Flowé, a Juhász Jácint BT, illetve Soma Mama Gésáé lesz a színpad. A DKV idén is rásegítő járatokkal készül a Campusra az 1-es villamos és a 22-22Y, 24-24Y-os autóbuszvonalakon. Egyébként színes egészségügyi és ismeretterjesztő programokkal is készülnek a családoknak a fesztiválon. A legkisebbek plüsmackókat gyógyíthatnak a Teddy Maci kórházban, miközben játékos formában ismerkedhetnek meg az emberi test működésével és az egészséges életmóddal. Az érdeklődők emellett számos ingyenes szűrővizsgálaton is részt vehetnek, többek között látás, hallás és anyajegyszűrésen, valamint kipróbálhatják az ultrahangvizsgálatot is. A fesztiválozók az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják, valamint betekintést nyerhetnek a sürgősségi ellátás világába. A rendezvényen az egészségmegőrzés is a fókuszba kerül, fogalmaztak. Idén is több mint 100 000 egynyári növényt nevel a Dekert Debrecen közterületeinek szépítésére, számolt be róla a Dehír. A virágok jelentős része már a város parkjait, tereit és virágágyásait díszíti, ősszel pedig hasonló mennyiségű két nyári növény nevelése kezdődik meg. A szakemberek szerint az idei nyár legnagyobb kihívását a tartós hőség és a csapadék hiány jelenti, ezért jelenleg az öntözés kapja a legnagyobb hangsúlyt. A városban öntöző autók dolgoznak, emellett több mint 1200 öntözőzsák segíti a facsemeték megfelelő vízellátását. Debrecenben olyan helyszíneken is zöldítik a közterületeket, ahol hagyományos faültetésre nincs lehetőség, így dézsás fákkal teszik élhetőbbé a belvárosi környezetet, fogalmaztak. Megújult és immár a családok rendelkezésére áll Pallag központi játszótere, számolt be róla a Dehír. A beruházás során új játékeszközöket telepítettek, rendezték a környezetet és olyan közösségi teret alakítottak ki, amely a kisebb és nagyobb gyermekek számára egyaránt biztonságos kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A fejlesztés része Debrecen külterületi városrészeit érintő programnak, amelynek célja az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása. A helyiek szerint az új játszótér fontos találkozási pontja lehet a pallagi családoknak. marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: DJ Snake, Justin Bieberrel és a Let Me Love You-val.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Reggelt, a Best reggellel.
0: Egy nagyon izgalmas napra ébredtünk, a legtöbb izgalom ma a Nagy Erdőben lesz, és nem csak a Campus Fesztivál miatt, hanem azért is, mert pont ott a Campus Fesztiválon pont ott derülnek ki a pontok, azaz a felvételi pont határok, pont így esik idén is a Campus Fesztivál, hogy sok mosolygós, leendő debreceni egyetemistával találkozhatunk majd a fesztiválozók között, és sok loki szurkolóval is. Az előző órában is kaptam olyan telefonhívást, és érdeklődő telefonhívást, hogy most akkor hogy lesz, hogy a stadionban loki meccs van, a stadion környékén meg Campus Fesztivál. Ez pontosan így van, ugyanis ma este 6 órakor kezdődik a Nagyerdei Stadionban a DVSC Pjunik Jereván UEFA Konferencia Liga mérkőzés. A kapunyújtás egyébként 4:30 lesz majd, és hát némi speciális beengedést kellett kitalálni a szervezőknek, hogy azok is bejussanak a stadionban, akiknek nincsen fesztivál belépőjük. Nagyon egyszerű, vagyis hát két út lesz, ahol be tudnak jutni, és akkor mondanám a választ a kérdésre még az előző órában. A Pallagi út felől kialakított, elkerített folyosón és a stadion járda szintjére vezető hídon lehet bejutni, tehát a Pallagi út felől, ez lesz az egyik irány. A másik irány pedig az Ady Endre út felől, tehát a Vidán Park iránya felől, a magasba vezetett stadion körjáróra csatlakozó hídon. Csupán ezen a két útvonalon lehet bejutni a stadionban a ma esti UEFA Konferencia Liga mérkőzésre. Jó? Na, így világos gondolom, ugye? Akkor a Best FM-en érkezzen a gitáros, aki hát az alapító tagja volt a világ egyik legismertebb rock együttesének. Saul Hudson néven született 1965. július 23-án, úgyhogy 61 esztendős ma az úr, aki később visszatért a csapathoz 1985 és 1996 között, majd 2016-tól egészen napjainkig aktív tagja a Guns N' Rosesnek, a ma 61 esztendős Slash. Úgyhogy boldog születésnapot kíván neki Debrecen kedvenc rádiója. 3 perccel 9:45 után a Welcome to the Jungle-lel.

0: Ha a Monostor pályúton a 9-11-be mész, Shubidubidu!
1: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
3: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Ha betont szeretne, a Civis betont keresse. Civisbeton.hu.
5: Civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.

0: hamar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bak elé.
1: Ha jól hallom, megint egy Wimbi-dal szól a nagy erdőben ma este a Campus Fesztiválon, és most reggel csütörtökön a Best FM-en természetesen senki sem menekül. Hát szerintem nem is akarnak elmenekülni majd a színpad elől a Quimby rajongók, amikor ma este fellép a Campus Fesztiválon a Quimby zenekar. Szóval este és éjszaka, de hát éjszaka nem csak a nagy erdőben zajlik az élet, hanem a múzeumban is. Tudják, amikor leszáll az éj, akkor feléled a múzeum, mindenki életre kell, például a dinoszaurusz is. Na, melyik filmre gondoltam? Annak a filmnek a rendezője pont ma ünnepli az 58. születésnapját. Sean Levy-ről van szó, a kanadai-amerikai filmrendező, igazából a leginkább valóban az Éjszaka Múzeumban első, második és harmadik részének a rendezésével vált világhírű, de ő készítette a Deadpool and Rozsomák című filmet is, amelyek nem csak a rendezője, hanem a producere is volt. Ma tehát ő ünnepli a születésnapját, úgyhogy még a Best FM Rádió ma ünneplő születésnapos hallgatói előtt irány a múzeum éjszaka.
2: Nevet kérek.
3: Cecilia! Frederix!
2: Egy kis nevet. Kapcsolom.
4: Halló!
3: Segítsen, Larry Daly!
4: Joe Simbora, hát ébren vagy?
3: A dinoszaurusz! Ah, a dino elszabadult!
4: Ne haragudj, de nagyon rosszul hallak! Te killa!
3: A dinoszaurusz fog elni! Könyörök, mondja meg, hogy mit csináljak!
4: Hát olvasd el a kézikönyvet, minden benne van!
5: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
6: Egy filmzene most a Best FM-en.

10 perccel, 10 óra előtt az S Club 7 és a Don't Stop Moving. Ha nem állunk meg, folytatjuk, jönnek Debrecen igazi zenei kedvencei. Most például attól az énekesnőtől, akinek hát nem adott túl sokat a jó Isten, mert hogy nagyon fiatalon, 27 évesen hunyt el, pont ezen a napon, július 23-án. És hát egyáltalán nem csodálkoztunk a halálán, mert ő volt az, aki csodálatos tehetség volt, de a két végéről égette a gyertyát. Néhány év, amíg a csúcson volt, 30 millió példányban keltek el világszerte a felvételei. Mint például a Valerie...

nagy a Back to Black. 15 éve, hogy 27 évesen elhunyt Amy Winehouse. Úgyhogy most ő érkezik a csütörtök reggel vége felé. Közelítve az egyik legnépszerűbb dalával, a Back to Black-kel.

0: Depeche Mode a reggel legvégén Enjoy the Silence című dalukkal a mai napig aktív, nagyszerű formáció egyik tagja. Hát olyan sokan már sajnos nincsenek duóvá, csökkent a Depeche Mode együttes. Hát ugye ő miatta játszottuk ma reggel, Martin Lee Gore miatt ezt a dalt, 65 esztendős lett Martin L. Gore, a Depeche Mode együttes alapító tagja. És kik lettnek még ma születésnaposok, jöjjenek az első oroszlánok, hiszen ma indul és egy hónapon keresztül tart a csillagjegyeket illetően az oroszlánok időszaka. Hogy mennyire tipikus oroszlán Sárosi Tündi, aki ma 18 éves? Aha, értem a turpisságot. A Leca család? A Leca család köszönti a érted Tündi a 18. születésnapodon. Jól lehet, egy kicsikével több. Na de hát ezt mindenki elnézi neked. Sági Medárd azonban kereken 10 esztendős, egy nagyon kedves kisfiú, imádja a focit. Az olasz foci suliban egyébként aktívan is űzi, és lehet ott lesz ma este a Loki meccsen. Sági Medárdot Nagyi és Papa köszönti. Tanyi Hannát, az apukája, 12 esztendős lett ma Hanna. Nagyon szeretünk, kellemes vakációt kívánunk, és kitartást a futáshoz, meg a röplabdához. Szabados János Alexről az apukája nem feledkezett el, 31 esztendős lett. János, azaz Jani, Szilágyiné, Bagoly Enikőt a családja köszönti, Görgei Ritát Pisti, csak így egyszerűen Pisti, Molnár László Ádámot pedig Anyes, Apesz és Luizi Ádám, vagy inkább Laci, ma 15 esztendős lett, még alszik ilyenkor, nagy meglepetés lenne, hogyha kapna egy Best FM-es ébresztőt, rajtam nem újjon, akár ő is nyerhet, vagy nyerhet Ősz Varga Csaba, akit a felesége Kriszti és a gyerekei Dóri és Csabus köszönt. Atika 10 éves, volt már ő? Vagy csak így Atikaként be lett nevezve, anyukája, apukája és a testvére, Hajdúböszmönyben köszönti, Magyar Judit Mónikát a munkatársai, itt van Elek Mihály, Dezső Györgyné, 72 éves lett ma, a családja Vámos Pércsen köszönti, Vaskovics Marcell, 18 éves, a szülei nem feledkeztek el róla, Vas Zoltán, Varga Anikó, Király Janka, Kenesei Norbert, Boda Ferenc, Nagy Olivia és Nagy Nina, 6 éves Ikrek, Nagyné Kótai Éva, Gyarmatini Hatházi Anikó, Patai Adrián, Vince, többen vannak az átlagosnál, és mondjuk hívom a nyertest, jó? Elég sok mindenkit soroltam már, de a tortát ma is csak egy valaki nyerheti meg, a legszerencsésebb. Akit úgy hívnak, hogy...
1: Halló, Misi vagyok.
0: Misi, Elek Misi.
1: Igen, üdvözöllek.
0: Már megint dolgozik?
1: Igen.
0: Mindig dolgozik.
1: Mi mindig dolgozunk.
0: Még a Misi esetében egyszerűbb lenne azt mondani, hogy mihez nem ért, mert abból kevesebb van, hogy mihez ért, abból meg jóval több.
1: Igen, fogalmazhatunk így.
0: Na ugye, csak úgy szerényen, Mihály, szerényen. Amennyiben a legjobb klíma szerelővel, a legjobb villanyszerelővel, vagy a legjobb kertépítővel beszélek ott a vonal végén.
1: Jó számot hívott.
0: Nem én mondom, a család. A család, a tesó, az egész család, a feleség, a lányod. Ne haragudj, Misikém, de el kell picikét játszanom a család neveddel, mármint az Elekkel, mert hogyha én azt mondom, hogy te nagyon sok mindenhez értesz, akkor tudod, egy ilyen bábfilm figura.
1: Tudom, de én nem az vagyok.
0: Te nem az vagy? Nem Mac Mihály vagy, hanem Elek Mihály.
1: Igen.
0: Úgy tűnik, hogy a legszerencsésebb hallgató ma a Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Jaj, de jó.
0: Ha már ilyen kerekre sikerült ez a mai nap.
1: Igen.
0: Kerek?
1: Kerek, bizony.
0: A torta is az lesz, amit megnyertél, a kisangyal cukrászda Málás Oreo tortáját. Ó, Mihály, hát nem volt ez titok. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
1: Ez pedig a Best FM.
0: Boldog ünneplés!
1: Köszönöm szépen!
0: Van itt még valaki, akit meg szeretnénk ajándékozni. Őt ma reggel is úgy hívjuk, hogy a reggel informátora, és ő Attila. Goda Attila lett a nyereményed, egy melancs pizza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 10 óra van, sőt, el is múlt már egy perccel, úgyhogy irány a csütörtök délelőtt Szabó Anitával és az Eiffel 65-val.

0: és nem csak az újdonságok, hanem az ilyen réges-régi nagy zenei kedvencek. A megunhatatlan kategóriával, mint az Air Supply. Ez is érkezik majd hamarosan a 104,6 MHz-en. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Örögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyár Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
4: Megfékezhették a sertéspestit Szabolcsban. Tűz esett a CETL debreceni telephelyén, Ideiglenes út Zerhajdú Böszörményben. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nem régen feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIK elnökét kérdeztük.
6: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
4: Tűz keletkezett kedden délelőtt a CETL debreceni telephelyén egy szerződött partner építési területén. Számolt be róla a Dehír. A lángok egy minimum 20-30 négyzetméteres részt érintettek, ahol elsősorban kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a vállalat létesítményi tűzoltó egysége rövid időn belül eloltotta, majd biztosította a helyszínt. Az esetben senki sem sérült meg. A társaság közlése szerint az anyagi kár nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit jelenleg is vizsgálják, fogalmaztak. Ideiglenesen lezárják Hajdúböszörményben a Hatházi utcát, ahol tisztítóaknák betonozását és helyreállítását végzik, számolt be róla a HAON. Az érintett útszakaszon a kivitelezési munkák ideje alatt teljes útzár lesz érvényben, ezért a közlekedőknek kerülő útvonalakat kell használniuk. A korlátozás a gépjárműforgalmat érinti, a helyszínen kihelyezett táblák segítik a biztonságos közlekedést. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. A munkálatok célja a közlekedési és közműinfrastruktúra korszerűsítése, amely hosszabb távon a város lakók mindennapjait is megkönnyítheti, fogalmaztak. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a Campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
3: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább. Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Amíg nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést. dsc.hu.

A zenei kedvence között a Best Deal előttben itt a 104.6-on egy igazi közönség kedvenc érkezik 2017-ből. Ekkor robbant be ugyanis a Hám Kohám Ellopták a biciklim című slágere, amelyet azóta is nagyon szeretünk, és nagyon sokan kérik a kívánság műsorban is például. Én bízom benne, hogy akár dolgoznak, akár úton vannak, velünk tartanak. A zenei kedvencekkel várom az infókat az utakról. Én Szabó Anita vagyok, Rádió

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, most ne hallgasson a megérzéseire, mert tévútra jut, túl sokat fantáziál, a baj nem is létezik, csak a saját képzelete szüli. Bika, egy váratlan fordulat új lendületet ad álmai megvalósításához, vagy pénz áll a házhoz, vagy olyan ígéretet kap, amelyet készpénznek vehet. Ikrek, járjon a barátaival szórakozni, bővítse ismerettségi körét, vegyen részt izgalmas rendezvényeken, ahol emberekkel találkozhat. Rák, nincs sürgős dolga, nézd át, mik a lehetőségei biztosítások kötésére, az orvosi ellátásra és a takarékosságra. Oroszlán, itthon változatos az időjárás, talán ezért is tervez távoli helyre utazást, lehet, hogy egyik barátja kedvezményt tud szerezni, így olcsón utazhat egy csoporttal. Szűz, minden erejével azon van, hogy sikerüljön határidőre befejezni a munkáit, a nap 24 órája se lenne elég, hogy minden kötelezettségének eleget tegyen. Mérleg, szeretne minél teljesebb életet élni, ezért mindent kipróbál, amiben fantáziát lát, járjon el strandolni és szórakozni is, mindig remekül fogja érezni magát. Skorpió, meghívásra számíthat egy távolban lakó ismerősétől, ha eleget tesz a meghívásnak, utazása során hamar összejön egy románc. Nyilas, nem igazán érdekli most a munkája, olyan régi ügyekkel bajlódik, amiket már le kellett volna zárnia ahhoz, hogy tovább léphessen. Bak, rengeteg új benyomás éri, sokan forgolódnak ön körül, mielőtt véleményt alkot és mond, gondolja át, rugalmasnak kell lennie. Mízöntő, teremtsen egyensúlyt a lelkében, legyen bölcs, derűs és könnyed, az esetleges sérelmeit, kellemetlen emlékeit végleg felejts el. Alak, ki kell alakítani magában az önbecsülést és bíznia kell saját értékeiben, az önmagáról kialakított kedvező képpel azt az érzést kelti másokban, hogy tiszteljék és értékeljék.
0: Best.

0: Köszöntjük Lenke nevű hallgatóinkat. A Lenke a német Lenkhen és a szláv Lenka nevekből származó női név. E nevek önállósult, becézett alakja. Számos híres viselője van a névnek, többek között Lóránt Lenke színésznő, Bajza Lenke írónő és ön kedves Lenke, aki most a rádiót hallgatja.
1: A névnapi köszöntő szól itt a Best FM-en, a szerencsés ünnepeltünk pedig ma is egy finom sütikóstolót nyerhet, a melancs cukrászda jóvoltából, valamint egy 5000 forint értékű fehér nemű utalványt is átvehet a Tamara felajánlásának köszönhetően. A mai nyertesünk pedig Györgyi Lenke, akit névnapi alkalmából a családja köszönt nagyon sok szeretettel. Kívánok neki jó egészséget, rengeteg boldogságot és sok-sok vidám pillanatot, ahogy eddig is. A Best FM is gratulál a nyertesnek, a következő dal pedig szóljon minden ma ünneplőnek. Ez már a Mood, itt a Best FM-en.

0: készülnek a virágkocsik Debrecen legnagyobb ünnepére. Sikerrel zárult a 31. szabosztói folk hétvége. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevára, számolt be róla a Dehír. Az augusztusi programsorozat ezúttal is egy teljes héten át várja majd a látogatókat, augusztus 18-a és 23-a között. Csúcspontja pedig a virágkocsik látványos felvonulása lesz nemzeti ünnepünkön. A szervezők közlése szerint már javában készülnek a több százezer virággal díszített kompozíciók, miközben több mint 1500 táncos, zenész és akrobata is készül az eseményre. Az idei karnevál kiemelt célja a közösségi élmények erősítése, amelyhez a városlakók is aktívan csatlakozhatnak különböző programokon keresztül. A látogatókat koncertek, családi rendezvények és kibővített felvonulási útvonal is várja majd Debrecenben. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a 31. szoboszlói folk hétvégét Hajdúszoboszlón, számolt be róla a HAON. A háromnapos rendezvényen népzenei és néptánc bemutatók, kézműves programok, valamint koncertek várták az érdeklődőket a Szent István Parkban és a szabadtéri színpadon. A fellépők között több hazai és határon túli együttes is szerepelt, a közönséget pedig táncházak és családi programok is szórakoztatták. A fesztivál egyik kiemelt eseménye a Csíkzenekar koncertje volt, amely sok látogatót vonzott a helyszínre. A szervezők célja ezúttal is a magyar néphagyományok, valamint a Kárpát-medence gazdag népzenei és néptánc kultúrájának bemutatása volt. A programsorozat ismét bebizonyította, hogy a folk hétvége a város egyik legnépszerűbb nyári kulturális eseménye. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégetőbb problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők. Egészen vasárnapig marad a 30 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

11 óra után is Debrecen zenei kedvencei szólnak a 104.6-on. Szép napot mindenkinek, nyáron pedig rengetegen pattannak bringára, hiszen ilyenkor sokan leteszik az autót, és

kerékpárral indulnak akár munkába, strandra, bevásárolni, vagy éppen tekeregni egy kicsit. A szakemberek szerint pedig ilyenkor különösen fontos odafigyelni egymásra. Az autósoknak érdemes nagyobb oldaltávolságot tartani előzéskor, a kerékpárosoknak pedig jól látható ruházatot viselni, főleg szürkületben vagy este, és természetesen használni az első és hátsó világítást, amikor szükséges. A kézjelekkel történő irányváltás pedig sokat segít abban, hogy mindenki kiszámíthatóan közlekedjen. A biciklizés az egyik legegészségesebb mozgásforma, ugyanis kíméli az izületeket, mégis alaposan átmozgatja a láb, far és törzsizmokat, illetve javítja a szívünk és a tüdők működését is. Már napi 20 perc fél órás tekerés is hozzájárul a sokkal jobb állóképességhez. Ha pedig kerékpárra pattanunk, akkor a sisakról sem érdemes megfelejtkezni, bár kis hazánkban nem minden esetben kötelező a viselése, a szakemberek egyértelműen ajánlják, egy esésnél ugyanis a legsúlyosabb sérülések gyakran a fejet érik. Tekerjünk tehát minél többet és minél többen, tegyük mindezt biztonságosan és körültekintően. Last Frequencies dala indult el itt a Best FM-en, ez már a Reality, őket pedig hamarosan a Dire

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
2: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

Debrecen zenei kedvencei szólnak a 104.6-on, várom az utakról az infókat, csörögjenek nyugodtan 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-as 933 104.6. Jó utat és jó munkát kívánunk mindenkinek Dezs dalával a folytatásban, aki néhány év alatt a magyar könnyű zenei élet egyik legnagyobb sztárja lett. Kevesen tudják, hogy pályafutása előtt kukásként dolgozott, ezt az életszakaszát saját dalában a Kukás autóban is feldolgozta, országos ismertséget pedig az Aria oldalán szerzett, közös lengerék ugyanis milliós hallgatottságot értek el, de szóló előadóként is sorra tölti meg a koncerthelyszíneket. Dezs dalai ma már több mint 100 milliós online lejátszásnál tartanak, a koncertjeire pedig pillanatok alatt elfogynak a jegyek. Az Oh Mama indult el hét a Best FM-en Dezstől, Young Fly a közös lágere.

0: van, érkezik az ebédidő, sok jó zene és az önök kedvencei. Szerintem ettől jobb recept nem is kell egy kellemes délutáni kezdéshez. Ha még nem küldték el, akkor itt az ideje, hogy küldjék a kedvenceket. Én 2 óráig itt leszek, és itt lesz Filó is a következő órában.
1: Hajnalok a gangon, borok a kézbe, szép kis asszony, most a kezed kérem.
2: Szeretnél kérni?
3: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
4: Elkezdődött a Campus Fesztivál, több mint 100 000 virág díszíti Debrecent, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
4: Elkezdődött a Campus Fesztivál, tudósított a HAON. Míg tegnap többek között Azaria és a Bohemian Betyársz, valamint Bája Lex és a Slep, valamint az Esti Kornél is fellépett, addig ma például a Carson Kómáé, a Tankcsapdáé, a Follow the Flowé, a Juhász Jácint BTÉ, illetve Somama Magésáé lesz a színpad. A DKV idén is rásegítő járatokkal készül a kampuszra az 1-es villamos és a 22-22Y, 24-24Y-os autóbuszvonalakon. Egyébként színes egészségügyi és ismeretterjesztő programokkal is készülnek a családoknak a fesztiválon. A legkisebbek plüsmackókat gyógyíthatnak a Teddy Maci kórházban, miközben játékos formában ismerkedhetnek meg az emberi test működésével és az egészséges életmóddal. Az érdeklődők emellett számos ingyenes szűrővizsgálaton is részt vehetnek, többek között látás, hallás és anyajegyszűrésen, valamint kipróbálhatják az ultrahangvizsgálatot is. A fesztiválozók az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják, valamint betekintést nyerhetnek a sürgősségi ellátás világába. A rendezvényen az egészségmegőrzés is a fókuszba kerül, fogalmaztak. Idén is több mint 100 000 egynyári növényt nevel a Dekert Debrecen közterületeinek szépítésére, számolt be róla a Dehír. A virágok jelentős része már a város parkjait, tereit és virágágyásait díszíti, össze pedig hasonló mennyiségű 2 nyári növény nevelése kezdődik meg. A szakemberek szerint az idei nyár legnagyobb kihívását a tartós hőség és a csapadék hiány jelenti, ezért jelenleg az öntözés kapja a legnagyobb hangsúlyt. A városban öntöző autók dolgoznak, emellett több mint 1200 öntözőzsák segíti a facsemeték megfelelő vízellátását. Debrecenben olyan helyszíneken is zöldítik a közterületeket, ahol hagyományos faültetésre nincs lehetőség, így dézsás fákkal teszik élhetőbbé a belvárosi környezetet, fogalmaztak. Megújult és immár a családok rendelkezésére áll Pallag központi játszótere, számolt be róla a Dehír. A beruházás során új játékeszközöket telepítettek, rendezték a környezetet és olyan közösségi teret alakítottak ki, amely a kisebb és nagyobb gyermekek számára egyaránt biztonságos kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A fejlesztés része Debrecen külterületi városrészeit érintő programnak, amelynek célja az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása. A helyiek szerint az új játszótér fontos találkozási pontja lehet a pallagi családoknak. Míg marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
5: Célállomás
3: Debrecen.
5: Pozíció
3: 104,3.

A zenei kedvencek szólnak a 104.6-on a déli kívánság műsorban. 14 óráig teljesítem a kedvenceket, én Szabó Anita vagyok, és ha önök is szeretnének valakit felvidítani, felköszönteni, vagy egyszerűen csak szebbé tenni valakinek a napját egy jó zenével, akkor nyugodtan írjanak, hívjanak, és tartsanak velem 14 óráig. A következő dallamnál Laci szeretné meglepni a feleségét, Évát, és üzeni neki, hogy köszönöm, hogy mindig számíthatok rád. Ígérem, hogy sietek haza a melóból. A dal pedig nem más, mint Radics Gigi és Berezki Zoli közösen az Álmodnak a csodát. Itt a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when

0: legfrissebbek az utakról.
1: Most történt egy személyisérüléssel remjáró baleset a Miketércsi úton a McDonald's előtt. Csak az a gond, hogy le van zárva a külsősáv, és az egy sávon jártó egy kamion kifordított egy autót, és a szembejövő sávban van az autó, tehát teljes káosz. Miketércsi kétirányú forgalom csak két sávon tud működni. A rendőrök még nincsenek itt.

a ház, Zolitól érkezik az öcsének, Robinak, aki azt üzeni neki, hogy hamarosan összedobunk egy jó kis bográcsot, addig is hallgasd a tancsapdát. Ami gyerekkorok óta kedvencünk, úgyhogy én már is indítom a srácoknak a tancsapdát.

0: fékezhették a Sertéspestit Szabolcsban. Tűz esett a CETL Debreceni telephelyén, Ideiglenes út Zerhajtó Böszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nem régen feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIC elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
0: Tűz keletkezett kedden délelőtt a CETL Debreceni telephelyén egy szerződött partner építési területén, számolt be róla a Dehír. A lángok egy minimum 20-30 négyzetméteres részt érintettek, ahol elsősorban kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a vállalat létesítményi tűzoltó egysége rövid időn belül eloltotta, majd biztosította a helyszínt. Az esetben senki sem sérült meg. A társaság közlése szerint az anyagi kár nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit jelenleg is vizsgálják, fogalmaztak. Ideiglenesen lezárják Hajdúböszörményben a Hatházi utcát, ahol tisztítóaknák betonozását és helyreállítását végzik, számolt be róla a HAON. Az érintett útszakaszon a kivitelezési munkák ideje alatt teljes útzár lesz érvényben, ezért a közlekedőknek kerülő útvonalakat kell használniuk. A korlátozás a gépjárműforgalmat érinti, a helyszínen kihelyezett táblák segítik a biztonságos közlekedést. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. A munkálatok célja a közlekedési és közműinfrastruktúra korszerűsítése, amely hosszabb távon a város lakók mindennapjait is megkönnyítheti, fogalmaztak.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540.
4: 500 540.

A déli kivé második óráját taposok, jó munkát mindenkinek, biztonságos célba ér, és Messi már be is jelentkezett egy fördős dalért, én pedig hozom neki az Another és a Tájcőt. Hogy mi legyen a következő kedvenc, azt pedig mondják el önök, 500-540 a forró drót.

12 éven aluliak számára nem ajánlott. Örögre a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

A Bikin és Lágere csendőt fel itt a Best FM-en a déli kívánság műsorban. Attila küldi a kollégáinak is üzeni, hogy még egy kis kitartás, már nincs olyan messze a hétvége, és dolgozom mindenki jókedvűen. Jön a Bikini és az agy helyett itt a Best FM-en.

A déli kívánságműsort ma is kimaxoltuk, Denise dalát tartogatom még Julcsi részére, aki Szoboszlóról kérte a dalt, és szeretnék küldeni Sárának, Katának és Pannának. Ez pedig a csoda, ami már el is indult itt a Best FM-en. A hírek után indul egy órás zenei maraton, és Balogvilés készülődik. A Best délutánban én örülök, hogy ma is együtt rádióztunk, találkozunk legközelebb.

0: zenék változatosan. Best FM.
1: Jó napot kívánok! Én Fülöp Dánielnél vagyok, Anikó. A férjemnek, meg a lányaimnak, az iker lányaimnak, meg az egész családnak. Most voltunk 50 éves házasok. A csodálatos világot szeretném kérni. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot! Én nem

0: készülnek a virágkocsik Debrecen legnagyobb ünnepére. Sikerrel zárult a 31. szabosztói folk hétvége. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevára, számolt be róla a Dehír. Az augusztusi programsorozat ezúttal is egy teljes héten át várja majd a látogatókat, augusztus 18-a és 23-a között. Csúcspontja pedig a virágkocsik látványos felvonulása lesz nemzeti ünnepünkön. A szervezők közlése szerint már javában készülnek a több százezer virággal díszített kompozíciók, miközben több mint 1500 táncos, zenész és akrobata is készül az eseményre. Az idei karnevál kiemelt célja a közösségi élmények erősítése, amelyhez a városlakók is aktívan csatlakozhatnak különböző programokon keresztül. A látogatókat koncertek, családi rendezvények és kibővített felvonulási útvonal is várja majd Debrecenben. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a 31. szabosztói folk hétvégét Hajdúszoboszlón, számolt be róla a HAON. A háromnapos rendezvényen népzenei és néptánc bemutatók, kézműves programok, valamint koncertek várták az érdeklődőket a Szent István Parkban és a szabadtéri színpadon. A fellépők között több hazai és határon túli együttes is szerepelt, a közönséget pedig táncházak és családi programok is szórakoztatták. A fesztivál egyik kiemelt eseménye a Csíkzenekar koncertje volt, amely sok látogatót vonzott a helyszínre. A szervezők célja ezúttal is a magyar néphagyományok, valamint a Kárpát-medence gazdag népzenei és néptánc kultúrájának bemutatása volt. A programsorozat ismét bebizonyította, hogy a folk hétvége a város egyik legnépszerűbb nyári kulturális eseménye. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszálya, víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrár innovációkat is megismerhetik a résztvevők. Egészen vasárnapig marad a 30 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Örülj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyár Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Ha betont szeretne, a Civis betont keresse. Civisbeton.hu.
6: Civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Elkezdődött a Campus Fesztivál, több mint 100 000 virág díszíti Debrecent, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elkezdődött a Campus Fesztivál, tudósított a HAON. Míg tegnap többek között Azaria és a Bohemian Betyársz, valamint Bája Lex és a Slep, valamint az Esti Kornél is fellépett, addig ma például a Carson Kómáé, a Tankcsapdáé, a Follow the Flowé, a Juhász Jácint BT-é, illetve Soma Mama Gésáé lesz a színpad. A DKV idén is rásegítő járatokkal készül a campusra az 1-es villamos és a 22-22Y, 24-24Y-os autóbuszvonalakon. Egyébként színes egészségügyi és ismeretterjesztő programokkal is készülnek a családoknak a fesztiválon. A legkisebbek plüsmackókat gyógyíthatnak a Teddy Maci kórházban, miközben játékos formában ismerkedhetnek meg az emberi test működésével és az egészséges életmóddal. Az érdeklődők emellett számos ingyenes szűrővizsgálaton is részt vehetnek, többek között látás, hallás és anyajegyszűrésen, valamint kipróbálhatják az ultrahangvizsgálatot is. A fesztiválozók az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják, valamint betekintést nyerhetnek a sürgősségi ellátás világába. A rendezvényen az egészségmegőrzés is a fókuszba kerül, fogalmaztak. Idén is több mint 100 000 egynyári növényt nevel a Dekert Debrecen közterületeinek szépítésére, számolt be róla a Dehír. A virágok jelentős része már a város parkjait, tereit és virágágyásait díszíti, ősszel pedig hasonló mennyiségű két nyári növény nevelése kezdődik meg. A szakemberek szerint az idei nyár legnagyobb kihívását a tartós hőség és a csapadék hiány jelenti, ezért jelenleg az öntözés kapja a legnagyobb hangsúlyt. A városban öntöző autók dolgoznak, emellett több mint 1200 öntöző zsák segíti a facsemeték megfelelő vízellátását. Debrecenben olyan helyszíneken is zöldítik a közterületeket, ahol hagyományos faültetésre nincs lehetőség, így dézsás fákkal teszik élhetőbbé a belvárosi környezetet, fogalmaztak. Megújult és immár a családok rendelkezésére áll Pallag központi játszótere, számolt be róla a Dehír. A beruházás során új játékeszközöket telepítettek, rendezték a környezetet és olyan közösségi teret alakítottak ki, amely a kisebb és nagyobb gyermekek számára egyaránt biztonságos kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A fejlesztés része Debrecen külterületi városrészeit érintő programnak, amelynek célja az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása. A helyiek szerint az új játszótér fontos találkozási pontja lehet a pallagi családoknak. Még marad a változékonyabb idő Debrecenben és könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
2: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója a 30 éves festékkel támogatja.
3: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Hello mindenki, délután 3 óra van, igen, munkaidő, de azért ne hajtsák túl magukat, maradjon energia az esti fesztiválozásra is. Mi is arra hangolódunk már a Valmar dalával, jön a Palatoni lány.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.

0: Jazz FM-et hallgatják. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát azok alapján, amit a hallgatóinktól megtudtunk, csend, nyugalom és jó levegő van az utakon, hál' Istennek, maradjon is így. Csak egy-két kósza trafipaxról kaptunk infót, például az M36-oson a Budapest felé vezető oldalon Böszörmény térségében két helyen is mérnek néhány kilométeren belül, nagyon óvatosan, és trafi veszély van a 33-21-es úton Hajdú-Szoboszló határában is.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Léci, ezután is küldjék nekünk a közlekedési infókat, dolgozzunk össze ma délután is, előre is köszi. A 3933-1046-ra lehet írni, az 500-540-en pedig lehet hívni bennünket. Cserébe a közlekedési infókért az Edda slágerét tudom felajánlani. Mindjárt jön tőlük a kör. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább. Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést. dsc.hu.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető vosgépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
6: Pörög rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

Félve késed tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézed. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

sem figyelmed. Bujakott alatt, mint a rombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsíny az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: társamat szeretett csak szétszedne.
1: A Vesztet hallgatják a 104.6-on, ez volt a Fulani Masszív és az utolsó tánc. Tegnap pedig meg volt az első tánc az idei kampuszon, hogy tegnap indult a fesztivál, már rögtön a nyitónap is elég erős volt, ma pedig még ráteszünk egy lapáttal. Mondom a nagy színpad programját, 17 órától Bordó Sárkány, 17-től Pornograszt, 3-4-8-tól Quimby, 9:30-tól Tankcsapda, 4:11-től Majka, de mondom, ez csak a nagy színpad, ezen kívül lesz ma még Carson Kóba, Kispál és a Borz, K. Kevin, Follow the Flow, Belga, Mish, Pixa, Colorstar 30, Kaukázus, Hiperkarma, Aurora, Fish, és még ezeken kívül 4.626.923 másik program. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek, aki ott lesz, jó bulizás Debrecen. Közben akkor idézzük fel a 2023-as kampuszt, amikor Robin Schulz is fellépett. Vele folytatjuk most.

0: slágerek rádiója,
1: a Best FM.
2: Thank you.

0: látta, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Hogy jobban pörögjön a munkaidő,
2: jöjjön egy újabb best-of listás.
1: Jöjjön egy újabb best-of listás.

Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát egyáltalán nem mondhatjuk, hogy unalmas ma az élet Debrecenben. Ugye egyrészt zajlik a kampusz, erről pont az előbb beszéltünk, másrészt pedig kezdődik a hazai foci szezon. Ma itthon játszik a konferencia ligában a DVSC, este 6-tól fogadjuk a Pjunik Jerevánt. Egy csomó Best FM hallgató is ott lesz a lelátón, akik nyertek tőlünk jegyeket. A helyzetet viszont bonyolítja, hogy a stadion környékén zajlik a kampusz, úgyhogy eléggé körülményes lesz a bejutás a meccsre. Külön kapun mehetnek be azok, akiknek nincs fesztivál belépőjük, csak meccsjegyük, külön kapun mehetnek be azok, akiknek fesztivál belépőjük, és van külön kapun mehetnek be azok, akik a VIP szektorba tartanak. Indulás előtt nézzék meg a dvsc.hu oldalt, ott minden tudnivaló fönt van. Egyébként pedig hajrá Debrecen, hajrá Loki, ma este 6-tól a konferencia ligában, DVSC Pjunik Jereván.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a
1: Best FM.

0: megfékezhették a Sertéspesti Szabolcsban. Tűzeset a CETL Debreceni telephelyén, ideiglenes út Zerhajtó Böszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nem régen feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIC elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
0: Tűz keletkezett kedden délelőtt a CETL debreceni telephelyén egy szerződött partner építési területén, számolt be róla a Dehír. A lángok egy minimum 20-30 négyzetméteres részt érintettek, ahol elsősorban kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a vállalat létesítményi tűzoltó egysége rövid időn belül eloltotta, majd biztosította a helyszínt. Az esetben senki sem sérült meg. A társaság közlése szerint az anyagi kár nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit jelenleg is vizsgálják, fogalmaztak. Ideiglenesen lezárják Hajdúböszörményben a Hatházi utcát, ahol tisztítóaknák betonozását és helyreállítását végzik, számolt be róla a HAON. Az érintett útszakaszon a kivitelezési munkák ideje alatt teljes útzár lesz érvényben, ezért a közlekedőknek kerülő útvonalakat kell használniuk. A korlátozás a gépjárműforgalmat érinti, a helyszínen kihelyezett táblák segítik a biztonságos közlekedést. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. A munkálatok célja a közlekedési és közműinfrastruktúra korszerűsítése, amely hosszabb távon a város lakók mindennapjait is megkönnyítheti, fogalmaztak. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, ma 104.6-ot hallgatják, 4 óra volt 2 perccel, mi a legjobb zenékkel csináljuk itt a fesztivált ma délután is, nem lesz panasz a felhozatalra, jön majd a TNT, jön majd Phil Collins, itt lesz a Guns N' Roses, Taylor Swift, a Kerozin és Shakira is, ezt az órát pedig a Linkin Park nyitja, jön tőlük az In The End.
5: A hírek után

0: Ez itt a Best FM, 104.6 Debrecen kedvencei nálunk szólnak, és közben feltűnt egy trafi a Balmazújvárosi úton. A városba befelé tartókat mérik a hallgatóink szerint. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ezt jelezte nekünk.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És azt hiszem, hogy lassanként megindul a város a kampusz felé. Gyorsan néhány praktikus jó tanács. Az első... vagy inkább a nulladik szabály, hogy ne autóval menjenek. Valószínűleg már most is lehetetlenség parkolni a környéken, később pedig ez csak rosszabb lesz. Gyalog, biciklivel, villamossal, busszal az mind jó megoldás lehet. Van őrzött kerékpártároló a II. János Pál Pápa téren, csomag megőrző pedig az Ady Endre út elején. Bent a fesztiválon a kereskedelmi egységekben csak készpénzmentes formában lehet fizetni, viszont a jogszabályoknak megfelelően kártya feltöltés formájában azért biztosítják a készpénz használatot, illetve a környezetvédelme érdekében repohár rendszer működik. Ha bármi kérdésük van, netalántán segítségre van szükségük bulizás közben, akkor a főbejárat közelében megtalálják a fesztivál infopontot, oda bátran fordulhatnak. Egyébként pedig jó bulizást, jó szórakozást mindenkinek, ma estére is jó kis bulizzene nálunk is nem sokára, a Olly Murs és a Troublemaker.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
4: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
5: Kia. Movement that inspires.
6: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
7: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
8: Örögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a kampuszra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
9: Reklámot hallottam.

0: Oh yeah! Ez itt a Best FM. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. És önöknek most éppen mi a kedvencük? Melyik dal pörög önöknél a legtöbbször? Hallgassuk meg együtt 5 óra után. Nem sokára kezdődik a kívánság műsor. Csütörtök van, úgyhogy ma Szombati Szilvi lesz a jó tündér, aki teljesíti a kéréseket. Már írhatnak neki ide.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104.6.
0: Írják meg, hogy mit szeretnének hallani, kinek szeretnének üzenni, kinek szeretnének dalt küldeni. Hajrá, jöhetnek a kérések, aztán 5 órától kívánságműsor Szilvivel. Itt pedig egy ifjú feleség, Taylor Swift és a Blank Space.

hogy a spanyolok emelhették a magasba a trófeát. 104 mérkőzés volt összesen, 308 gól született a VB alatt. A gól átlag az 2,96 gól volt meccsenként. Ez erősebb, mint a 2022-es VB-n, ott olyan 2,7 körül volt az átlag. 6.810.966 szurkoló látta a meccseket a helyszínen. Ez hatalmas új rekord. Az is igaz, mondjuk, hogy az újfajta lebonyolítás miatt most több meccset játszottak, de átlagosan 65.490 néző volt a mérkőzéseken.

0: FM-et hallgatják Debrecen kedvenceivel a 104.6-on, és mivel 5 óra van, ezért ma ennyit tölthettünk együtt, én mára elköszönök. Jó bulizást a kampuszozóknak, jó pihenést a nem kampuszozóknak, és jó kívánságműsorozást mindenkinek, mert már is kezdődik a Kiwi Szilvivel. Lehet őt most már hívni is, 500-540 a Best FM forró drótja, csörögjenek rá, hogy ne unatkozzon, már nagyon várja a kéréseket. Szóval részemről már ennyi, holnap találkozunk. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
9: Már készülnek a virágkocsik Debrecen legnagyobb ünnepére. Sikerrel zárult a 31. szabosztói folk hétvége. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevára, számolt be róla a Dehír. Az augusztusi programsorozat ezúttal is egy teljes héten át várja majd a látogatókat, augusztus 18-a és 23-a között. Csúcspontja pedig a virágkocsik látványos felvonulása lesz nemzeti ünnepünkön. A szervezők közlése szerint már javában készülnek a több százezer virággal díszített kompozíciók, miközben több mint 1500 táncos, zenész és akrobata is készül az eseményre. Az idei karnevál kiemelt célja a közösségi élmények erősítése, amelyhez a városlakók is aktívan csatlakozhatnak különböző programokon keresztül. A látogatókat koncertek, családi rendezvények és kibővített felvonulási útvonal is várja majd Debrecenben. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a 31. szabosztói folk hétvégét Hajdúszabosztón, számolt be róla a HAON. A háromnapos rendezvényen népzenei és néptánc bemutatók, kézműves programok, valamint koncertek várták az érdeklődőket a Szent István Parkban és a szabadtéri színpadon. A fellépők között több hazai és határon túli együttes is szerepelt, a közönséget pedig táncházak és családi programok is szórakoztatták. A fesztivál egyik kiemelt eseménye a Csíkzenekar koncertje volt, amely sok látogatót vonzott a helyszínre. A szervezők célja ezúttal is a magyar néphagyományok, valamint a Kárpát-medence gazdag népzenei és néptánc kultúrájának bemutatása volt. A programsorozat ismét bebizonyította, hogy a folk hétvége a város egyik legnépszerűbb nyári kulturális eseménye. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégetőbb problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők. Egészen vasárnapig marad a 30 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, hőmérséklet lesz.
10: És most
1: indul az esti kívánság műsor
10: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
3: Szombati Szilvi, köszöntöm Önöket egy lüktető, dallamos, hipnotikus Afrohouse remixel. Ankara Echoes és a Beniol így a Campus Fesztiválra hangolva. Szerintem jól jöhet, méghozzá Lilláiknak, akik most készülődnek. Nagyon jó szórakozást nektek. Bogi egy Republik dalt választott, illetve David Guetta is érkezni fog. Méghozzá Máténak.

tudható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Örülj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyár Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
7: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyész technikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
8: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.

0: ez a dal, de szerintem elég volt ahhoz, hogy már is a Balaton partján egy napsütéses nyári napon érezzük magunkat. Ez volt a Forev Club 1996-os dala, itt a Best FM kívánság műsorban, a 104.6-on. Mivel folytassuk most? Szia!
1: Tibor vagyok.
0: Szia!
1: És Ross Stewart-tól szeretnék kérni egy számot. Mégpedig a Everybody Need of Heart.
0: Every beat of heart, ugye ezt mondtad?
1: Így van.
0: Oké, szuper, és kinek szóljon ez a dal?
1: Szóljon a páromnak, Krisztina, aki a legértékesebb a számomra.
0: Na hát ez szuper, ezt jó hallani. Jól van, hát akkor Krisztinának forog, jó?
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen, szia!
1: Szia!

0: is akarom veled ezt még.
1: Ha kell egy kis energia és jó kedv, akkor ez tökéletes választás. 1984-ben jelent meg, és azóta is a rockzene egyik legnagyobb himnusza, Van Halen klasszikusa, a Jump. Andris választotta, és a haveroknak küldi.

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és a következő dal egyszerre bensőséges szerelmi vallomás és lebegős, fülbemászós láger, amely milliók kedvence lett világszerte. Billie Eilish és a Birds of a Feather verakérésére szóljon.

0: elkezdődött a Campus Fesztivál, több mint 100 000 virág díszíti Debrecent, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elkezdődött a Campus Fesztivál, tudósított a HAON. Míg tegnap többek között Azaria és a Bohemian Betyársz, valamint Bája Lex és a Slep, valamint az Esti Kornél is fellépett, addig ma például a Carson Kómáé, a Tangcsapdáé, a Follow the Flowé, a Juhász Jácint BT-é, illetve Soma Mama Gésáé lesz a színpad. A DKV idén is rásegítő járatokkal készül a campusra az 1-es villamos és a 22-22Y, 24-24Y-os autóbuszvonalakon. Egyébként színes egészségügyi és ismeretterjesztő programokkal is készülnek a családoknak a fesztiválon. A legkisebbek plüsmackókat gyógyíthatnak a Teddy Maci kórházban, miközben játékos formában ismerkedhetnek meg az emberi test működésével és az egészséges életmóddal. Az érdeklődők emellett számos ingyenes szűrővizsgálaton is részt vehetnek, többek között látás, hallás és anyajegyszűrésen, valamint kipróbálhatják az ultrahangvizsgálatot is. A fesztiválozók az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják, valamint betekintést nyerhetnek a sürgősségi ellátás világába. A rendezvényen az egészségmegőrzés is a fókuszba kerül, fogalmaztak. Idén is több mint 100 000 egynyári növényt nevel a Dekert Debrecen közterületeinek szépítésére, számolt be róla a Dehír. A virágok jelentős része már a város parkjait, tereit és virágágyásait díszíti, ősszel pedig hasonló mennyiségű két nyári növény nevelése kezdődik meg. A szakemberek szerint az idei nyár legnagyobb kihívását a tartós hőség és a csapadék hiány jelenti, ezért jelenleg az öntözés kapja a legnagyobb hangsúlyt. A városban öntöző autók dolgoznak, emellett több mint 1200 öntöző zsák segíti a facsemeték megfelelő vízellátását. Debrecenben olyan helyszíneken is zöldítik a közterületeket, ahol hagyományos faültetésre nincs lehetőség, így dézsás fákkal teszik élhetőbbé a belvárosi környezetet, fogalmaztak. Megújult és immár a családok rendelkezésére áll Pallag központi játszótere, számolt be róla a Dehír. A beruházás során új játékeszközöket telepítettek, rendezték a környezetet és olyan közösségi teret alakítottak ki, amely a kisebb és nagyobb gyermekek számára egyaránt biztonságos kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A fejlesztés része Debrecen külterületi városrészeit érintő programnak, amelynek célja az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása. A helyiek szerint az új játszótér fontos találkozási pontja lehet a pallagi családoknak. Míg marad a változékonyabb idő Debrecenben és könnyékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: kívánság műsor, tessék!
1: Hello János, vagyok, és szeretném kérni Kim Carnesnek a Bedezégizás című dalát, és szombaton lesz a születésnapom, és ebből az alkalomból szeretném kérni.
0: Na, hát akkor nekem kellene küldeni neked. Isten éltessen előre is nagyon sokáig. Azt elárulod, hogy hanyadik?
1: Igen, 29.
0: 29. gyönyörű szám. Nagyon sok boldogságot neked, jó? És jó ünneplést, mert gondolom lesz valami kis ünneplés.
1: Igen, igen.
0: Barátokkal, családdal?
1: Hát a családdal inkább.
0: Na jól van. Akkor még egyszer sok boldogságot.
1: Köszi, hello.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörögre a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek Auchan.hu/tankolj nálunk!

0: Donna Louise legnagyobb slágere, finom dallamvilágával és álomszerű hangzásával ma is különleges élményt nyújt. I love you always forever. Hajni a kérésedre szólt itt a Best FM kívánság műsorban a 104.6-on, ahol érkezett egy ilyen üzenet, hogy sziasztok, pont egy hete látott napvilágot fiam Tóth Zente. Ezen alkalomból szeretném neki küldeni a Bagosi Brothers Olyan ő című számát. Küldeném ezen kívül feleségemnek, Edinának, aki köszöni szépen, nagyon jól van, illetve minden apukának kitartást és sok alvást kívánok. Nem utolsó sorban persze egyetlen nővéremnek, Margónak nagyon boldog születésnapot kívánunk. Köszönjük szépen a Tóth család nevében is.
1: Olyan ő, hogy megáll

szeretném kérni Sánatléntől a Venn című számot, amit küldött Attilának, Józsinak és Évinek, és üzenem, hogy nagyon izgulok a ponthatárok miatt. Köszönöm szépen, sziasztok! Come on.

0: Kívánság műsor, Best FM. Tessék! Szia!
1: Tienté, ugye itt alszol, szeretném kérni anyukónak, Vivinek, Nikinek, nektek be a stúdióba, és ki szeretnék.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb.

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és Kristóf kérésére forog utolsó előttiként Alex Garcia és a Serikók, ami után Mesi neked jön majd, Rico és a Vihar. Én köszönöm a figyelmet, és további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt két órában Szombati Szilvit hallották.

0: emlékezhetik a Sertéspestis Szabolcsban. Tűz esett a CETL Debreceni telephelyén, Ideiglenes út Zerhajdú Böszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nem régen feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIC elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
0: Tűz keletkezett kedden délelőtt a CETL debreceni telephelyén egy szerződött partner építési területén, számolt be róla a De Hír. A lángok egy minimum 20-30 négyzetméteres részt érintettek, ahol elsősorban kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a vállalat létesítményi tűzoltó egysége rövid időn belül eloltotta, majd biztosította a helyszínt. Az esetben senki sem sérült meg. A társaság közlése szerint az anyagi kár nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit jelenleg is vizsgálják, fogalmaztak. Ideiglenesen lezárják Hajdúböszörményben a Hatházi utcát, ahol tisztítóaknák betonozását és helyreállítását végzik, számolt be róla a HAON. Az érintett útszakaszon a kivitelezési munkák ideje alatt teljes útzárra szervényben, ezért a közlekedőknek kerülő útvonalakat kell használniuk. A korlátozás a gépjárműforgalmat érinti, a helyszínen kihelyezett táblák segítik a biztonságos közlekedést. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. A munkálatok célja a közlekedési és közműinfrastruktúra korszerűsítése, amely hosszabb távon a városlakók mindennapjait is megkönnyítheti, fogalmaztak. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

0: már készülnek a virágkocsik Debrecen legnagyobb ünnepére. Sikerrel zárult a 31. szabosztói folk hétvége. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevára, számolt be róla a Dehír. Az augusztusi programsorozat ezúttal is egy teljes héten át várja majd a látogatókat, augusztus 18-a és 23-a között. Csúcspontja pedig a virágkocsik látványos felvonulása lesz nemzeti ünnepünkön. A szervezők közlése szerint már javában készülnek a több százezer virággal díszített kompozíciók, miközben több mint 1500 táncos, zenész és akrobata is készül az eseményre. Az idei karnevál kiemelt célja a közösségi élmények erősítése, amelyhez a városlakók is aktívan csatlakozhatnak különböző programokon keresztül. A látogatókat koncertek, családi rendezvények és kibővített felvonulási útvonal is várja majd Debrecenben. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a 31. szabosztói folk hétvégét Hajdúszoboszlón, számolt be róla a HAON. A háromnapos rendezvényen népzenei és néptánc bemutatók, kézműves programok, valamint koncertek várták az érdeklődőket a Szent István Parkban és a szabadtéri színpadon. A fellépők között több hazai és határon túli együttes is szerepelt, a közönséget pedig táncházak és családi programok is szórakoztatták. A fesztivál egyik kiemelt eseménye a Csíkzenekar koncertje volt, amely sok látogatót vonzott a helyszínre. A szervezők célja ezúttal is a magyar néphagyományok, valamint a Kárpát-medence gazdag népzenei és néptánc kultúrájának bemutatása volt. A programsorozat ismét bebizonyította, hogy a folk hétvége a város egyik legnépszerűbb nyári kulturális eseménye. Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmény erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők. Egészen vasárnapig marad a 30 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: elkezdődött a Campus Fesztivál, több mint 100 000 virág díszíti Debrecent, változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elkezdődött a Campus Fesztivál, tudósított a HAON. Míg tegnap többek között Azaria és a Bohemian Betyársz, valamint Bály Alex és a Slep, valamint az Esti Kornél is fellépett, addig ma például a Carson Kómáé, a Tangcsapdáé, a Follow the Flowé, a Juhász Jácint BT-é, illetve Soma Mamagésáé lesz a színpad. A DKV idén is rásegítő járatokkal készül a campusra az 1-es villamos és a 22-22Y, 24-24Y-os autóbuszvonalakon. Egyébként színes egészségügyi és ismeretterjesztő programokkal is készülnek a családoknak a fesztiválon. A legkisebbek plüsmackókat gyógyíthatnak a Teddy Maci kórházban, miközben játékos formában ismerkedhetnek meg az emberi test működésével és az egészséges életmóddal. Az érdeklődők emellett számos ingyenes szűrővizsgálaton is részt vehetnek, többek között látás, hallás és anyajegyszűrésen, valamint kipróbálhatják az ultrahangvizsgálatot is. A fesztiválozók az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják, valamint betekintést nyerhetnek a sürgősségi ellátás világába. A rendezvényen az egészségmegőrzés is a fókuszba kerül, fogalmaztak. Idén is több mint 100 000 egynyári növényt nevel a Dekert Debrecen közterületeinek szépítésére, számolt be róla a Dehír. A virágok jelentős része már a város parkjait, tereit és virágágyásait díszíti, ősszel pedig hasonló mennyiségű két nyári növény nevelése kezdődik meg. A szakemberek szerint az idei nyár legnagyobb kihívását a tartós hőség és a csapadékhiány jelenti, ezért jelenleg az öntözés kapja a legnagyobb hangsúlyt. A városban öntöző autók dolgoznak, emellett több mint 1200 öntözőzsák segíti a facsemeték megfelelő vízellátását. Debrecenben olyan helyszíneken is zöldítik a közterületeket, ahol hagyományos faültetésre nincs lehetőség, így dézsás fákkal teszik élhetőbbé a belvárosi környezetet, fogalmaztak. Megújult és immár a családok rendelkezésére áll Pallag központi játszótere, számolt be róla a Dehír. A beruházás során új játékeszközöket telepítettek, rendezték a környezetet és olyan közösségi teret alakítottak ki, amely a kisebb és nagyobb gyermekek számára egyaránt biztonságos kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A fejlesztés része Debrecen külterületi városrészeit érintő programnak, amelynek célja az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása. A helyiek szerint az új játszótér fontos találkozási pontja lehet a pallagi családoknak. Míg marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: megfékezhették a Sertéspesti Szabolcsban. Tűzeset a CETL Debreceni telephelyén, ideiglenes út zárhajtó Böszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nem régen feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIC elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a afrikai sertéspestis járvány.
0: Tűz keletkezett kedden délelőtt a CETL Debreceni telephelyén egy szerződött partner építési területén, számolt be róla a Dehír. A lángok egy minimum 20-30 négyzetméteres részt érintettek, ahol elsősorban kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a vállalat létesítményi tűzoltó egysége rövid időn belül eloltotta, majd biztosította a helyszínt. Az esetben senki sem sérült meg. A társaság közlése szerint az anyagi kár nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit jelenleg is vizsgálják, fogalmaztak. Ideiglenesen lezárják Hajdúböszörményben a Hatházi utcát, ahol tisztítóaknák betonozását és helyreállítását végzik, számolt be róla a HAON. Az érintett útszakaszon a kivitelezési munkák ideje alatt teljes útzár lesz érvényben, ezért a közlekedőknek kerülő útvonalakat kell használniuk. A korlátozás a gépjárműforgalmat érinti, a helyszínen kihelyezett táblák segítik a biztonságos közlekedést. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. A munkálatok célja a közlekedési és közműinfrastruktúra korszerűsítése, amely hosszabb távon a városlakók mindennapjait is megkönnyítheti, fogalmaztak. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban, emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 28 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

0: gondolhatod.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Hés, kacok! Ezt találtam.
3: Hoppá, a fényképezőgépen.
2: A hátsó ülés alól sikerült kimentenem.
4: Hűha, fotók is vannak rajta?
2: Igen. Némelyik durvább, mint gondoltuk.
4: Nem hiszem, elmutasd meg.
3: Na, várj, várj! Hé. Együtt nézzük meg a képeket, oké? Egyszer. Utána töröljük a bizonyítékot.
5: Szerintem most azonnal töröljük.
4: Megőrültél? Tudni akarom, hogy kerültem kórházba. Rajta van?
2: Na, hogy rajta.
3: Szóval, csak egyszer. Jó?
2: Jó.
1: Egy filmzene most.
0: A Best FM-en.
6: Ó, szűnanyám! Cickófalvá!